adwuma na wotwa so abapa gye sɛ wɔto ne bo ase yiye hɔ yɛtumi aso aba a na nene ɔdɔfoɔ deɛ wona mu nyinaa nyagyedeɛ wɔ wo nyankopɔn mu sɛ wo nyankopɔn wobɛma wawie ne wɔ komodie mu